Vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn.

0: Here we go.
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: szemezek vele, akkor az a baj. Ha nem szemezek vele, az a baj. Ha csak 5 percig csinálom, az a baj. Ha egész éjszaka szemezek vele, az a baj.
1: Ha én oda megyek hozzá, az a baj. Ha nem megyek oda hozzá, az a baj. Ha elkérem a számát, az a baj. Ha nem kérem el a számát,

0: az a baj. Az a baj, kell valami, iszol valamit, az a baj. Nem, nem iszok semmit, az a baj, hogy nem iszol, és az a baj, hogy nem iszol.
1: Hallod, vágod, érzed, érzékellett, táncoljál, az új megteszel. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, tankod, követ. Hallod, vágod, érzed, érzékellett, táncoljál, az új megteszel. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, tankod, követ.
0: Ha túlfőzöm a tésztát, az a baj, de ha kicsit nyers a közepe, az a baj. Ha nincs benne elég citrom a teában, az a baj, ha túl sokan méz, akkor meg az a baj.
2: Ha elfogy a dohányom, az a baj, ha elfogy a papírom is, az is baj. Ha nem fogy el, az is baj, mert oda jössz lejmolni, az a baj. Nincs kedvem akárkinek adni, az a baj. Ha tahó módon kérsz, az is baj, de nem adok, az is baj. Adok, azt megszokod, az a baj.
3: Ha ide megyek szórakozni, az a baj. Ha oda megyek szórakoznak, az a baj. Ha jó a zene, sokan vannak, az a baj. Ha rossz a zene, sokan vannak, az a baj.
0: Nem is tudom, mit keresünk itt, az a baj. A barátaid, meg milyenek, az a baj. Azért nem megyek oda, mert az a baj. Az arca a baj, az arc a baj.
2: Hogy én sodorjam meg, az a baj. Mert nem tudsz sodorni, az a baj. Akkor meg minek kész? Ez a baj. Tüzet is én adjak? Az a baj. Azt hiszed, hogy füves? Az a baj. Mert nem láttál még ilyet? Az a baj. Ezt mindig el kell mondanom? Ez a baj. Szerinted még nem unom?

táncoljál, hazudj, megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, tankod, követ. Kapod, megold, érzed, érzékeled, táncoljál, hazudj, megteszed.

0: A lemikkel cuka eszed Bécsben, az a baj. Ha anesteziológus hív...
1: 6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: termékenyítése minőséges maggal, amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Befejeződött a Horgosi Kárász Karolina általános iskolában zajló munkálatok első fázisa. Az elmúlt hetekben a tornaterem öltözőit és tusolóit újították fel. A fejlesztések a tartományi oktatási titkárság támogatásával valósultak meg, mintegy 3,7 millió dinár értékben. A tervdokumentációk elkészítését is a tartományi oktatási titkárság támogatta, majd a 2025-ös év sikeres pályázásának köszönhetően most az iskola öltözői és a zuhanyzó újult meg teljesen. A beruházás értéke 3,7 millió dinár tett ki, a tartományi oktatási titkárság 90 projektet támogatott tavaly. A Horgosi Általános Iskola a közeljövőben tovább szeretné folytatni a munkálatokat, akkor az emeleti rész illemhelyeit újítanák fel. Idén is pályázott a tartományi oktatási titkárságnál az intézmény, amelynek eredményhirdetésére pár héten belül sor kerül. Vasárnapig tart a száj és fogak egészségének hete, amelyet minden év május 3. hetén rendeznek meg Szerbiában és Magyarországon egyaránt. A kampány célja a prevenció és a szájhigiéniai fontosságnak tudatosítása. Az idei akció szlogenje: egészséges fogak az egészséges mosolyért. A száj és fogsérülések világszerte körülbelül 1 milliárd embert érintenek, és a 12 év alatti gyermekek körében 20%-os gyakorisággal fordulnak elő. A Szerbiában 2019-ben végzett országos kutatás eredményei szerint a lakosság 57,8%-a naponta többször mos fogat, míg a 15 és 24 éves fiatalok körében ez az arány eléri a 75,1%-ot, ami javulás a 2013-as felméréshez képest. A szerb kormány módosította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó mértékét, így az eddigi 25%-os kedvezmény helyett már csak 20%-os csökkentés marad érvényben május végéig. A Danas által megszólított szakértők szerint a döntés hátterében az állami költségvetés növekvő terhei és a hiány emelkedése áll, miközben jelentés forrásokra van szükség. Az Expo 2027 beruházásaihoz is. A változás miatt már péntektől, azaz mától emelkedhet a benzin és a gázolaj ára a szerbiai kutakon. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az üzemanyag drágulása további inflációs nyomást okozhat. Először a szállítási költségek emelkedhetnek, ami később a mezőgazdasági termékek és más fogyasztási cikkek árában is megjelenhet. A szerbiai infláció áprilisban éves szinten 3,3% volt, de az elemzők szerint az év végére meghaladhatja a tervezett 4,5%-os felső határt.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon száraz napos körülményekre számíthatnak a közlekedők, csak elvétve fordulhatnak elő futó záporok, amelyek környezetében átmenetileg nedves útviszonyok adódhatnak. Napközben sokfelé megélénkül felerősödik az északi északkeleti szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
3: Bánátban és Szerémség keleti részén változóan felhős, míg Bácskában és Szerémség nyugati részén napos idő várható. Erős északnyugati szél fúj, amely időnként viharos erejű is lehet. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 180, Zentánál 251 cm magas.
5: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem.
4: Az orvos meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek kiváló minőségben. Simon cég, amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
0: Ma is fokozódó melegedés fogja meghatározni a humán meteorológiai helyzetet. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés, keringési problémák alakulhatnak ki. A melegfrontra, melegedésre érzékenyeknél migrénes fejfájás, gyulladásos, valamint mellkasi panaszok jelentkezhetnek. Sokaknál előfordulhat fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság. Az elvétve előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Panda Rádió.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
6: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.

És igen, a mai napot is indítjuk a nap pozitív gondolatával. Jó reggelt kívánunk minden kedves Panda Rádió hallgatónak. A mai napban

0: És van valami különleges péntek reggelben, mintha a levegő is egy kicsit könnyebb lenne. Képesség, mert a hétvégére az ember már elfárad egy kicsit, de közben ott motoszkál benne az érzés. Mindjárt itt a pihenés, és talán a péntek azért különleges, mert ilyenkor az ember egy pillanatra megállhat, visszanézhet arra, mit vitt végig ezen a héten. Sokszor azt hisszük, csak a hatalmas sikerek számítanak, pedig néha az is győzelem, hogy kibírtunk egy nehéz napot, hogy nem adtuk fel, hogy tovább mentünk, hogy ma is felkeltünk. A péntek reggel egy kis jutalom is lehet, egy új esély arra, hogy könnyebben vegyük az életet. Egy mosoly, egy jó zene a rádióban, egy kedves üzenet, és már is szebbnek tűnik a nap. A péntekben van valami reményteljes érzés, még ha nehéz is volt a hét. A hétvége gondolata mindig hoz egy kis fényt. Valaki álmosan indul munkába ezen a péntek reggelen, aztán egyszer csak megszólal egy kedvenc dal a rádióban, és hirtelen könnyebb lesz minden. Nem kell tökéletes hét ahhoz, hogy büszkék lehessünk magunkra, néha az is elég, hogy végigcsináltuk. Ez a Tisza hang, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: A Nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Nevem szerint megy.
3: Név. Névnap köszöntőn következik itt a Panda Rádióban, vidám reggelt kívánunk mindenkinek. Úgy látszik, nekünk is már nagyon pénteki hangulatunk van, de szerintem hallgatóink is észrevehették rajtunk. De a mai napon is vannak olyanok, akik ünnepelnek, akiknek a neve mögött erő, kedvesség és egy különleges erő is rejtőzik. Május 22-e van, és ma a Júliák és a Riták ünnepelnek. Két nagyon ismert és szeretett név, mindkettőnek különleges története és jelentése van.
2: A Júlia név latin eredetű, a Julius nemzetség nevéből származik, és már az ókori Rómában is ismert volt. A Júlia név sokak számára eleganciát és nőiességet sugall, és természetesen sokan alakjában is gondolnak rájuk.
3: Igen, és mindemellett a Rita név és a Margit rövidülésének ként terjedt el, jelentéséhez gyakran a gyöngy szimbolikáját kapcsolják. Szent Rita a reménytelennek tűnő ügyek védőszentje lett, ezért sok ember számára a kitartás és a remény jelképe is.
2: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Júliának és Ritának, legyen ez a nap tele szeretettel, jókedvel, meglepetésekkel és sok szép pillanattal.
3: Valahol ma reggel egy csokor virág vár az asztalon, máshol egy telefon csörren meg boldog névnapot, és ettől valaki rögtön mosolyogni kezd.
2: A névnap nem csak a nevekről szól, hanem arról is, hogy eszünkbe jutnak azok, akik fontosak nekünk. Ez a Tisza hangja, ahol ma is névnapos mosolyokkal indul a reggel.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
4: Kevés süteménynek van olyan otthonos hangulata, mint a frissen sült almáspitének. Most egy igazi klasszikus készül a Panda konyhájában. Almáspite az a sütemény, aminek már az illata is otthonosságot áraszt. És talán nincs is olyan család, ahol ne lenne valamilyen saját almáspite recept. Mindenkinél egy kicsit más, de mindegyikben ott van a szeretet.
5: Mondom is a hozzávalókat, liszt, vaj vagy margarin, cukor, tojás, tejföl, alma, fahéj, kevés, citromlé, és az almát meghámozzuk és lereszeljük, majd egy kis fahéjjel és cukorral összekeverjük, és már ekkor fantasztikus illat kezd terjengeni a konyhában.
4: A tésztát gyors mozdulatokkal összegyúrjuk, az egyik fele kerül alulra, rá az almás töltelék, majd jöhet a másik réteg. És most jön a panda csavar, egy kevés vanília, reszelt citromhéj, vagy egy marék dió az almához, és még különlegesebbé teszi az ízét.
5: Ahogy sül a pite, a fahéj és az alma illata betölti az egész lakást, és ilyenkor általában mindenki megjelenik a konyhában.
4: De mihez illik? Nagyon finom lehet kávé mellé, teához, vaníliafagyihoz, vagy csak önmagában. Képzeljük el, hogy kint esik az eső, a sütőből lassan előkerül az almáspite, és az egész lakás megtelik meleg, fahéjas illattal.
5: Mert vannak sütemények, amelyek nem csak finomak, hanem emlékeket is őriznek, és az almáspite pontosan ilyen egyszerű, meleg és időtlen. Ez volt a Konyhai Kalandok, ahol ma a fahéj és alma illata lengte be a stúdiót.
3: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégkozik.

0: It's my station. Panda Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a Tisza hangja műsorában most egy kis természet következik. A Zöld Sarok rovat támogatója a magyar kanizsai Angel World virágüzlet, ahol szebbnél szebb virágok, csokrok és dekorációk várják a vásárlókat. Legyen szó születésnapról, esküvőről vagy bármilyen különleges alkalomról, az Angel World virágüzlet egyedi és ízléses virágdíszítést készít. Angel World, ahol a virágok érzelmeket mesélnek.
2: A Tavi Rózsa, a víz elegáns királynője a tavak csendes felszínén levegve, a Tavi Rózsa a természet egyik legkülönlegesebb látványa. Most egy igazán különleges vízi növényről beszélgetünk, igen, ahogy mondtam is, a Tavi Rózsáról. Ez a virág egyszerre nyugodt, elegáns és szinte mesebeli látvány.
3: A Tavi Rózsa vagy más néven vízi lilium évszázadok óta lenyűgözi az embereket, sok kultúrában a szépség és a nyugalom jelképe lett.
2: Leginkább a tavakban, lassú folyású vizekben és dísztavakban találkozhatunk vele. Gyökerei az iszapban vannak, de a levelei és a virágai a víz felszínén lebegnek.
3: A Tavi Rózsa virágai nagyon látványosak lehetnek, léteznek fehér, rózsaszín, sárga és lila változatokban is.
2: A Tavi Rózsa szereti a napsütés, sok faj nappal nyílik ki, este pedig újra becsukódik.
3: A levelei árnyékot adnak a víz felszínén, ez segíthet abban, hogy a víz kevésbé melegedjen fel, és a halaknak is búvóhelyet adnak.
2: Az ókori Egyiptomban a vízi lilium szent növénynek számított a tisztaságot, és az újjászületést jelképezte.
3: A Tavi Rózsa a művészetben is híres lett, Claude Monet festő például rengeteg képet készített Tavi Rózsákról.
2: Talán azért szeretjük ennyire, mert ránézni is megnyugtató, a vízen lebegve olyan, mintha teljesen nyugodtan sodródna az idővel.
3: Nyári este csendes tópartján a víz alig mozdul, a Tavi Rózsák lassan ringanak, és minden egészen békésnek tűnik.
2: Vannak virágok, amelyek nem harsányak, mégis minden tekintetet magukra vonzanak, és a Tavi Rózsa pontosan ilyen csendes, elegáns és időtlen szépség. Ez volt a Zöld Sarok, ahol ma a víz felszínének egyik legszebb virágát csodáltuk meg.
1: A Zöld Sarok rovat támogatója a magyar kanizsai Angel World virágüzlet, ahol gyönyörű virágcsokrok, egyedi dekorációk és különleges virágkompozíciók várják a vásárlókat. Angel World, ahol minden virág egy történetet mesél.

0: Kis stadion! Jó estét, Budapest! Jó estét, Magyarország! Jó estét, nyár! Jó estét, szerelem! Sziasztok, jó arcok! Nagyon-nagyon örülünk, hogy itt lehetünk!
1: Let's do it! I love all the music! The music's awesome!
2: Honda Rádió.
1: Hit music. Give it up.
2: Panda Rádió.
3: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
4: Humor, paródia és rengeteg nevetés az Irigy Hónai Mirigy évtizedek óta a magyar szórakoztató zenei világ egyik legegyedibb csapata. Most egy olyan csapatról beszélgetünk, akik bebizonyították, hogy a zene és a humor tökéletesen működhet együtt. Az Irigy Hónai Mirigy együttesről.
5: Ők azok, akikből szinte külön műfaj lett Magyarországon, mert amit csináltak, az egyszerre volt zene, humor és paródia.
4: Az Irigy Hónai Mirigy az 1990-es évek elején alakult, a zenekar eredetileg baráti társaságból indult, és kezdetben főként ismert dalok humoros átdolgozásait készítették el.
5: És ők lettek a paródiák nagymesterei, nagyon gyorsan népszerűek lettek, mert a közönség imádta a vicces szövegeiket és utánzásaikat, nem csak a dalokat, hanem az előadókat és klippeket is kifiguráztak.
4: A televízió is sokat segített a népszerűségükben. A 90-es és a 2000-es években rengetegen nézték a fellépéseiket és a műsoraikat.
5: Minden stílusban otthon voltak, jöhetett pop, rock, rap vagy mulatós, szinte minden zenei stílusból készítettek paródiát, és pont ez tette őket különlegessé.
4: A humoruk játékos és könnyed volt, sok ember azért szerette őket, mert a dalaikkal egyszerűen jókat tudtak csinálni.
5: A zenekar tagjai az évek során nagyon összeszokott csapattá váltak, és a közönség szinte családtagként tekintett rájuk.
4: Az Irigy Hónai Mirigy dalait több generáció is ismeri. Sokan a régi szilveszteri műsorokból vagy televíziós fellépésekből emlékeznek rájuk.
5: A paródiáik mögött sokszor nagyon pontos megfigyelések voltak, és néha a humoron keresztül a zenei világ furcsaságait is megmutatták.
4: Az Irigy Hónai Mirigy neve ma is ismert,

Morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 2122 955 adankó.com.

egy potyakörbe.

0: Tessék!
1: Jó napot, tanár úr!
0: Közi csokolom aranyom.
1: Kezdhetjük akkor?
0: Persze, csillagom. Állj ide a zongorához, borítékod, hogy tegye oda az asztalra. És akkor nézzük. Csillagom, nyitott torokkal. Kicsit feszesebben, kicsit szorosabban. Boríték?
1: Oda tettem.
0: Mindjárt jobb lesz.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.
4: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
5: Május 22-e tele van történelmi csatákkal, híres emberekkel, politikai fordulatokkal és világhírű művészekkel. Május 22-e van az év 142. napja, és még 223 nap van hátra az évből, és bizony ezen a napon is sok minden történt a világban.
6: Május 22-e a biológiai sokféleség nemzetközi napja is. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, mennyire fontos megőrizni a természet élővilágát.
5: És 1455-ben ezen a napon elkezdődött a rózsák háborúja, és azt tudjuk mondani, hogy évtizedeken át tartott, az egyik legismertebb dinasztikus háború lett Európában.
6: 1918-ban német repülőgépek bombázták Párizst az első világháború idején. A légi hadviselés ekkor még viszonylag újnak számított.
5: És 1939-ben Adolf Hitler és Benito Mussolini aláírták az úgynevezett acélpaktumot. Ez Németország és Olaszország katonai politikai szövetségét erősítette meg.
6: 1943-ban Moszkvában hivatalosan bejelentették a Komintern feloszlatását. Ez fontos politikai lépés volt a II. Világháború idején.
5: 1972-ben Richard Nixon, amerikai elnök, Moszkvába látogatott. Ez volt az első alkalom, hogy hivatalba lévő amerikai elnök a Szovjetunióba utazott.
6: 1813-ban született Richard Wagner, a híres német zeneszerző. Operái máig a klasszikus zene legismertebb művei közé tartoznak.
5: 1859-ben született Arthur Conan Doyle születésének napja, mégpedig ő volt Sherlock Holmes megalkotója. A legendás detektív történeteit ma is az egész világon olvassák.
6: 1907-ben született Laurence Olivier, a 20. század egyik legnagyobb brit színésze és rendezője.
5: És itt van a következő érdekesség, 1987-ben született Novák Djokovic, a szerb teniszező a világ egyik legeredményesebb.

0: legeredményesebb sportolója.
1: 337-ben meghalt Konstantin, a Római Birodalom egyik legismertebb császára. Ő fogadta el a kereszténységet, és a milánói ediktummal vallásszabadságot biztosított.
0: És 1016-ban meggyilkolták Szent János Vladimírt, akit később az első szerb szentként tisztelték.
1: 1885-ben meghalt Victor Hugo, a francia romantika egyik legnagyobb írója. Az ő műve például a Nyomorultak is.
0: És 1970-ben ezen a napon hunyt el Bojan Stupica, a jugoszláv színházi világ egyik jelentős rendezője.
1: Ugyanezen a napon királyok harcoltak a trónért, művészek születtek, és emberek új korszakokat indítottak el a történelemben.
0: A történelem minden napja tele van emberi sorsokkal, és néha egyetlen dátum mögött egész világok rejtőznek. Ez a Tiszta hangja, ahol ma is együtt utaztunk az időben.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrojemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

Kőkóla. Na, akarod, hogy lefotózzalak? Hogy. Kamerás mobil. Na, iszol? Viszkit? Hülye vagy? Két sör lesz.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Hát ez az, hölgyeim és uraim, hová tűnt Kovács Ákos? Hová tűnt Kovács Ákos? Hová tűnt Démon Hill? Hová tűnt Démon Hill? Szerintem kiszaladt a büfében jó nagyot zabálni, de oda bizony hiába szaladt, és szerintem már ti is hiába szaladtok a büfébe, hiszen a soron következő előadó bizony, ott már minden felzabált.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
3: A Tiszahangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség Percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
4: A mai napon pedig arról fogunk beszélni, hogy mit juttathatunk a szervezetünkbe egy tetoválással. A tetoválás ma már sok ember számára önkifejezés és művészet, de fontos tudni, hogy a bőrünkön keresztül a szervezetünkre is hatással lehet. Most egy olyan témáról beszélgetünk, ami egyre több embert érint, a tetoválásról. Sokan művészetként vagy emlékként viselik a bőrükön, de közben fontos tudni azt is, hogy a festékanyag a szervezetbe kerül.
5: A tetováláskor a festéket apró tűk segítségével a bőr mélyebb rétegébe juttatják, és ez nem csak a bőr felszínét érinti, de mi van a festékben?
4: A tetováló festékek különböző anyagokat tartalmaznak, például színező anyagokat, fémrészecskéket és tartósító anyagot is.
5: Néhány embernél allergiás reakció is kialakulhat, főleg bizonyos színek, például a piros okozhatnak érzékenységet egyeseknél.
4: És itt van még a fertőzés veszélye is, ezért nagyon fontos a higiénia. Ha a tetoválás nem megfelelő körülmények között készül, fertőzések veszélye is fennállhat.
5: A szervezet idegen anyagként érzékelheti a festéket, a festék egy része hosszú időre a bőrben marad, és bizonyos apró részecskék a nyirokrendszerbe is eljuthatnak.
4: És nagyon fontos a gyógyulás, tetoválás után nagyon fontos a megfelelő ápolás, tisztántartás, hidratálás, erős napsütés kerülése.
5: És nem csak erről van szó, sokan egész életükben gond nélkül viselnek tetoválást, csak fontos, hogy tudatosan és megbízható helyen döntsünk róla.
4: A tetoválás hosszú távú döntés lehet, ezért érdemes előre tájékozódni a festékekről és a higiéniai körülményekről is.
5: A szépség és az önkifejezés mellett az egészségre is figyelni kell, mert a legjobb döntés mindig a tudatos döntés. Ez volt a Szépség és Egészség Percek, ahol ma a tetoválások mögötti egészségügyi oldalról beszélgettünk.
3: A Szépség és Egészség Percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: tudományos oka bát nekem. Kakaó gangster, rég a nevem. Mint az a napköz is ki jól lakott, hosszra gyűjtem, csókolom, jó napot. Tele a nézőtér a haknikon, nem leszek én Kossuth díjasikon. Szótagszám, kijön véletlen, ha berekednék, majd nyomom playbackben.
1: Ki az a bátorra, ki engem rossznak beállít? Az ellenőr a héven nyakon ver és leszállít. Hidd el, te soha én repelek, neked az a gyönyör. Kevés az itató és nagyon sok lett itt az ökör.

0: Isten hozott nálam, öcsém. Ez a való világ.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200.

0: vagy mobilon 06 389 72 590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varúdi otthon.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557 575.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 87 4 372, illetve mobilunk 063 70 53.
3: 365. Ez volt a reklám.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Péntek van, a csillagok pedig már érzik a hétvége illatát. Na nézzük, mit üzenek már a csillagok pandás módra, mert pénteken az ember már fejben néha fél lábbal a hétvégében jár.
5: Kezdjük is a kossal. Ma tele vagy energiával, a kérdés inkább az, más bírja-e követni a tempódat?
4: Vika, ma különösen fontos lehet számodra a nyugalom és a finom ételek világa, és őszintén, ebben nincs is semmi rossz.
5: Ikrek, ma annyi gondolat járhat a fejedben, hogy néha te sem tudod, melyikkel kezdjed.
4: Rák, ma érzékenyebb és figyelmesebb lehetsz másokkal, valaki nagyon értékelni fogja a kedvességedet.
5: Oroszlán, ma szeretsz ragyogni, és valljuk be, ezt általában sikerül is elérned.
4: Szűz, te már a hétvégi terveket is rendszerezted fejben, de ma próbálj meg egy kicsit lazábban állni a dolgokhoz.
5: Mérleg, ma különösen fontos lehet számodra a békés hangulat, a viták helyett inkább a kellemes embereket keresed.
4: Skorpió, a megérzéseid ma is nagyon erősek lehetnek, lehet, hogy már előre tudod, ki fog ma idegesíteni.
5: Nyilas, péntekre erősen megérkezhet benned a szabadságvágy, már egy spontán program ötlete is feldobhat.
4: Vak, te még pénteken is próbálod kézben tartani a dolgokat, de ma este talán ideje lenne egy kicsit kikapcsolódni is.
5: Vízöntő, ma valami teljesen váratlan ötletet támadhat, és lehet, hogy végül pont az lesz a legjobb gondolatod egész héten.
4: Halak, ma egy dal vagy egy emlék különösen mélyen megérinthet, és lehet, hogy kicsit nosztalgikus hangulatba kerülsz.
5: Akármit is mutatnak ma a csillagok, egy kis humor, egy jó kávé és néhány szeretett ember mindig szebbé teszi a pénteket. Ez a Tisza hangja, ahol ma is pandás módra figyeltük az eget.
3: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.

Vagon, kavarog. Végre az, az, amit akarok. Ez egyszer az, amit akarok. S vastagon, kavarog.

esést. Hát megjött gazdagon kavarok, ez egyszer az, amit akarok. Végre az, az, amit akarok. Eljött és gazdagon kavarok.

0: Banda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
2: Ez a magas mikrofon a Kunce Gáboré szokott lenni. Ez a középső a Zolié. Ez az alacsony meg kettőnké, ha jön a miniszterelnök úr is. Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, kedves hallgatóink, a Klubrádió Kabaré társulata köszönti önöket az új esztendő első nyilvános kabaré felvételén. Legutóbbi találkozásunk óta sok minden történt. Én például kaptam egy atomerőművet. Csak ne nagyon örüljenek, önök is kaptak. De ez az atomerőmű szinte semmibe sem került, pont annyi volt, mint a lenyúlt nyugdíjkassa. Tehát pénz az ablakban. Ezt oroszul egyébként úgy mondják, hogy akno. Egyébként nem árt, ha újra elkezdünk oroszul tanulni, csak azt nem tudom, hogy azt a sok erkölcstan tanárt hogy fogjuk átképezni orosz tanárra. Kedves közönségünk, egy országot legalább olyan nehéz elvezetni, mint egy háztartást. Különösen nehéz dolga van annak, akinek fogalma sincs arról, hogy mit jelent egy háztartást irányítani, vagy például főzni. No de se baj, ha odakozvál a pörkölt, elrontjuk a töltött káposztát, odaégetjük a lecsót, grisz helyett prézlit rakunk a tejbepapiba. Nincs baj, mert leszaladunk a szomszédos közértbe, és vigasztalásként veszünk egy jó nagy adag orosz hússalátát. Ha pedig megakadunk például egy rántott hús készítésénél, ne essünk kétségbe, kérjünk telefonos segítséget. Ezt teszi most Gulyás Zoltán is, aki segít neki, Tényi Anett.
3: Gyűlölöm a házi munkát. Sok sincs vége. Az ember reggel felkel, beágyaz, elmosogat, és fél év múlva kezdheti az egészet elől. Ráadásul a lakás tele van mindenféle kütyűvel, amiről csak a nők tudják, hogy mire jó a gyerek, az nem. Múltkor a kisebbik srácom beleöntött a fürdővizembe 5 liter öblítő koncentrátumot, környéken hetekig én voltam a legpuhább. Az anyósom meg kalgont iszik, túl akarja élni a mosógépet, pedig arra is 10 év garancia van. Na mindegy, azért néha ráveszem magam arra, hogy csináljak valamit, például vacsorát. Nézem, mi van a mélyhűtőben, 4 szelet rántott hús, felengedt forró vízben, és akkor jut eszembe, hogy fogalmam nincs róla, hogy hogy kell elkészíteni a rántott húst. Tehát, hogy mi van előbb, a liszt, vagy a tojás, vagy a prézli, vagy a cukor. Leültem elkeseredetten a konyhaasztalhoz, és olvasgattam az újságot, és láttam benne egy hirdetés, azt volt beleírva, hogy fiatal, ügyeskező lányok gáláns úriemberekhez házhoz mennek segíteni. Mondom, ez az, amire nekem szükségem van. Felhívtam őket telefonon. Csuklom, halló, csuklom. Az újságban olvastam a hirdetést, hogy fiatal, tüzeskező, ügyes lányok gáláns úriemberekhez házhoz jönnek segíteni, én lennék az a gáláns úriember.
4: Halló? Mi vagyunk azok.
3: Igen, csuklom.
4: Jó helyre csörögtél, kis macipaci.
3: Igen, csuklom.
4: Mit szeretnél, mi legyen?
3: Jaj, ígérje már meg, hogy nem röhög ki, mert olyan ciki ezt így telefonba kimondani.
4: Na csipogjál, aranyom, semmit se szégyelünk.
3: Ki kéne rántani a húst?
4: De ez a specialitás.
3: Megnyugtató.
4: És hogyan akarod?
3: Ó, hát nekem tökéletesen megfelel, hogyha úgy kirántják, ahogy a feleségem szokta.
4: És hogy szokja a te kedves feleséged?
3: Hát, hogy ő hogy szokta, azt én nem tudom pontosan, mert szinte soha nem vagyok itthon, amikor ő csinálja.
4: Hát nem vagy semmi pici bogár.
3: Egyszer csináltuk együtt, amikor hazajöttünk a Nász útról. Jaj, ügyetlen volt az én kis drágám. Kiestek a kezéből a tojások. tiszta maszat lett az egész lakás.
4: Nagyon állat.
3: A szomszéd azt mondja, jött át segíteni. Na, az aztán tudta, hogy mit, miért, hogyan. Csak úgy égett a keze alatt a munka.
4: Na, menjünk többen.
3: Minek? Hát ahogy én ezt itt elnézem, maga ezzel elkészül 5 perc alatt. Én már elkezdtem egyedül.
4: Szegény kém, és meddig jutottál?
3: Egy klopfolófával vertem.
4: Állat vagy, te kis búgó bogara. Szereted a vért?
3: Ne. Lemostam. Én egy tiszta ember vagyok.
4: Helgát küldöm hozzá.
3: Jó.
4: Ő tud ilyeneket, de ő egy kicsit drágább.
3: Aha. Tessék mondani, Helgácska, mennyiért rántaná nekem ki a húst?
4: 50 000-ért.
3: 50 000-ért? Ennyiért a szomszéd asszony egy egész csordát kiránt. Nem, hogy ezt itt, ami a villám fityeg.
4: És te villán tartod?
3: Na nem, majd megfogom a puszta kezemmel a nyákos vacakot.
4: Speciális kis mazohista vagy te. Nem gyakran találkozom ilyenekkel.
3: Ne tessék már húzni az időt, mert mindjárt hazaér a feleségem.
4: Azt nem szeretnéd, mi?
3: Ne, hát arra lenne szó, hogy ide jön a hölgy, kirántja, és gyorsan eltűnik. Amikor a feleségem hazajön, semmi dolga, csak beleül a kézbe.
4: És te mennyit ajánlanál ezért?
3: 1000 forint.
4: Ha, viccel?
3: Na, plusz BKV jegy, oda-vissza.
4: Na, menj a fenébe, kisbogár, többet minket ne hívjál.
3: De ne tegyél le, és letette. Na, ma megint nem lesz vacsora, vagy mehetek át a szomszédasszonyhoz. Csak ne lenne a szomszédasszony annyira kövér, és ne lenne a szomszédasszonynak bajusza, és ne hívnák a szomszédasszonyt Bélának.
1: A Mosoly csomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
4: Tegnap a magyar bucóról beszélgettünk, ma pedig nézzük meg a közeli rokonát, a német bucót. Tegnap már jól megismerkedtünk a magyar bucóval, ma pedig jöjjön a német bucó, ez a különleges halfaj szintén a folyók csendesebb, rejtett világához tartozik.
5: A német bucó főként a Duna vízrendszerében él, és bár nem túl ismert hal, nagyon érdekes része a folyók élővilágának.
4: Hosszúkás testű, kisebb méretű hal, színe általában barnás vagy szürkés, így könnyen beleoldvad a köves meder környezetébe.
5: A német bucó leginkább a folyó alján mozog, szereti a köves, kavicsos medret és az oxigéndús vizet.
4: A magyar bucóhoz hasonlóan inkább éjszaka aktívabb, napról sokszor a kövek között bújik meg.
5: Apró vízi élőlényekkel táplálkozik, rovarokat, lárvákat és kisebb fenéklakó szervezeteket keres.
4: De miért különleges? Azért is fontos hal, mert érzékeny a víz minőségére. Ha eltűnik egy folyóból, az sokszor a természetes élőhely változására utal.
5: A német bucó is védett halfajnak számít, ezért fontos a folyók tisztaságának és természetes állapotának megőrzése.
4: A Tisza és más folyók mélyén rengeteg olyan élőlény él, amelyet az emberek ritkán látnak, és mégis fontos szerepük van a természet egyensúlyában.
5: A természet sok legérdekesebb lakója csendben él körülöttünk, és néha a legkevésbé ismert halak mesélnek a legtöbbet a folyóink állapotáról. Ez volt a Tiszai Pillanatok, ahol ma a folyók egyik ritka és rejtőzködő lakójával ismerkedtünk meg.
3: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Aranygyalovó. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
2: Ez volt a

0: Chic legjobb zenéjét.
1: Okay, ready?
2: No. This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a magyar kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
6: Széles terek, történelmi épületek, híres kollégiumi és különleges alföldi hangulat. Ma Debrecenbe látogatunk, most Magyarország második legnagyobb városába utazunk, Debrecenbe. Egy városba, amelyet sokan egyszerre tartanak történelminek, nyugodtnak és modernnek is.
7: Debrecent gyakran nevezik civis városnak, a civis szó a régi polgári hagyományokra utal, és a városnak ma is különleges sajátos hangulata van.
6: Debrecen legismertebb jelképe a nagy templom, a hatalmas református templom a város szívében áll, és messziről felismerhető a két tornyáról.
7: Nagyon híres a debreceni kollégium és a régi kollégiumi hagyományok is. Debrecen sokan a magyar reformátusság egyik központjának tartják.
6: És a város egyik legkedveltebb része a nagy erdő, parkok, sétányok és kellemes zöld környezet várják az embereket, nyáron különösen hangulatos hely.
7: Debrecen ma már modern egyetemi és kulturális központ is, sok fesztivál, koncert és rendezvény kapcsolódik a városhoz.
6: És persze a híres debreceni kolbászról sem feledkezhetünk meg, a város neve szinte összeport ezzel az étellel.
7: Debrecennek van egy sajátos alföldi nyugalma, széles utcák, nagy terek és sok napsütés jellemzi.
6: Az egyik legismertebb esemény a debreceni virágkarnevál. Ilyenkor az egész város színes virágkompozíciókkal és felvinallásokkal telik meg.
7: Nyári este Debrecen főterén a nagy templom tornyai lassan aranyszínben ragyognak, az emberek sétálnak és az egész város nyugodt, barátságos hangulatot áraszt.
6: Vannak városok, amelyek nem harsányak, mégis nagyon hamar közel kerülnek az emberhez, és Debrecen pontosan ilyen nyugodt, büszke és szerethető. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma a civil város után sétáltunk egy kicsit.
5: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a magyar kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve találkozik.
3: Milyen lesz a 2026-os nyári divat? A 2026-os nyári divat egyszerre lesz könnyed, nőies, sportos és látványos. A kényelmes elegancia most mindennél fontosabb. Most megnézzük, hogy milyen is lesz ez a divat. Úgy tűnik, idén a divat egyszerre szeretne kényelmes és látványos is lenni.
4: A legfontosabb talán az, hogy a 2026-os nyár a könnyed eleganciáról szól. A túl merev és kényelmetlen darabok helyett inkább a laza, mégis nőies stílus kerül előtérbe.
3: És jönnek a könnyű anyagok, nagyon divatosak lesznek a len, a könnyű pamut, a sejmes anyagok, és az áttetsző rétegek, a könnyed levegős ruhák most különösen trendinek számítanak.
4: És színekben idén nagyon erősen megjelennek a púderrózsaszín, vajszín, homokszín, élénkpiros, elektromos kék, citromsárga, a lágy, pasztellek és az erős élénk árnyalatok egyszerre lesznek divatosak.
3: A hosszabb lebegő ruhák nagyon népszerűek lesznek, de közben visszatérnek a rövidebb, játékosabb fazonok is. A romantikus nőies szabás most nagyon erős trend, de mi a helyzet a nadrágokkal?
4: A szűk farmerek helyett inkább a bővebb nadrágok, szatén nadrágok, egyenes szabású farmerek, lenge, lenvászon nadrágok hódítanak.

0: A bohém és a balerinás hangulat, a bohó stílus és a baletti inspiratíva mind mellett nagyon divatos lesz, fodrok, lágyanyagok, szallagok, áttetsző rétegek, romantikus részletek.
1: A sportos elemek is megmaradnak, a bomber jackik, sportos csíkok és kényelmes szettek jelennek meg a nőies ruhák mellett is. Igen, idén divatosak lehetnek a nagy napszemüvegek, struktúrált táskák, fonott kiegészítők, vékony, pántos cipők.
0: Nyári este egy könnyű ruha a lebben a szélben, a pasztelszínek finoman ragyognak a naplementében, és egész divat sokkal lazábbnak és szabadabbnak érződik. A 2026-os nyári divat nem a tökéletességről szól, hanem arról, hogy kényelmesen, önazonosan és örömmel viseljük azt, amit szeretünk. Ez volt a Divatpercek, ahol ma bepillantottunk a 2026-os nyár legfrissebb trendjébe.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.
3: 9 óra van.
4: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine, minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis egészség és természet. A Biopercek rovat támogatója a Magyar Kanizsi Biomagüzlet, amely a piac tér 13-as szám alatt található. A Biomagüzletben megtalálhatók gyógynövényteák és teakeverékek a szervezet támogatására, rozsdús magvak és olajos magvak, gluténmentes és teljes kiörlésű lisztek, természetes édesítők, valamint számos egészséges alapanyag a mindennapi táplálkozáshoz. Biomag, ahol a természet ereje a mindennapok része.
4: A búzacsíra a gabonaszem rejtett kincse, kicsi, mégis rendkívül értékes része a búzaszemnek. A búzacsírát sokan igazi természetes energiabombának tartják. Most egy olyan természetes élelmiszerről beszélgetünk, amit sokan szuper élelmiszerként emlegetnek. Így, ahogy már mondtuk is, hogy a búzacsíra ez, pedig valójában a búzaszem egy része.
5: Tulajdonképpen ebből fejlődnek ki az új növény, és éppen ezért sok értékes tápanyagot tartalmazhat.
4: De mióta használjuk a búzát, az emberiség már több ezer éve termeszti és fogyasztja. A búzacsíra jelentőségére pedig főleg a modern táplálkozás tudomány kezdett jobban odafigyelni.
5: És miért tartjuk ennyire értékesnek? A búzacsíra többek között tartalmazhat vitaminokat, rostokat, fehérjét, ásványi anyagokat, különösen gyakran emlegetik az E-vitamin tartalmát.
4: De hogyan fogyaszthatjuk? Sokan keverik például joghurtba, műzlibe, zapkásába, és vannak, akik sütéshez is használják.
5: Az egészségtudatos étrendben és sportolók körében is népszerű lett, mert természetes energiaforrásként tekintenek rá sokan.
4: A búzacsirából olajat is készítenek, ezt kozmetikai termékekben és bőrápolásban is használják.
5: Mint minden élelmiszernél, itt is fontos a kiegyensúlyozottság, és természetesen glutén tartalmaz, így gluténérzékenyek számára nem megfelelő.
4: Érdekes, hogy egy ilyen apró része a gabonának mennyi figyelmet kapott az évek során.
5: Reggel egy tál jogurtba kerül egy kevés búzacsíra, apróságnak tűnik, mégis sokan így kezdik energikusabban a napot. A természet néha a legkisebb dolgokba rejti a legtöbb értéket, és a búzacsíra pontosan ilyen egyszerű, természetes és sokoldalú. Ez volt a Biopercek, ahol ma a búzaszem egyik apró, de értékes részét ismertük meg közelebbről.
3: A Biopercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Biomagüzlet, a piac tér 13-as szám alatt. Ha egészséges alapanyagokat, természetes élelmiszereket vagy gyógynövényeket keres, érdemes betérni a Biomagüzletbe. Biomag, ahol a természet és az egészség találkozik.

0: Manna Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelő anyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
2: A fémkerítés átfestéséről fogunk beszélgetni, egy régi fémkerítés új festéssel szinte teljesen megújulhat. Most egy olyan munkáról beszélgetünk, amely sok háznál tavasszal vagy nyáron aktuális lehet. A fémkerítés átfestéséről, mert az időjárás bizony a legerősebb kerítést is megviselheti.
3: Az eső, a napfény és a nedvesség miatt a festék idővel megkopik, és gyakran megjelenik a rozsda is.
2: Frissítés előtt nagyon fontos az alapos tisztítás, a régi pergő festéket és a rozsdát el kell távolítani. Ehhez sokan drótkefét vagy csiszoló papírt használnak.
3: Ha rozsdás a kerítés, érdemes rozsda átalakítót vagy alapozót használni. Ez segíthet megvédeni a fémet a további korróziótól.
2: A fémfelületeknél az alapozás különösen fontos lehet. Ez segít abban, hogy a festék tartósabban tapadjon.
3: Kültéres, speciális fémfesték ajánlott, olyan, amely jobban ellenáll az időjárásnak.
2: A kisebb részekhez sokan ecsetet használnak, a nagyobb felületeknél pedig praktikus lehet a henger vagy a festékszóró is.
3: És mikor érdemes festeni, a legjobb a száraz, nem túl forró idő, eső előtt vagy erős napsütésben kevésbé ideális dolgozni.
2: Egy újra festett kerítés teljesen megváltoztathatja a ház hangulatát, néha már egy új szín is sokkal frissebbé teszi az egész udvart.
3: A régi kopott kerítés lassan új színt kap, a festék megszárad, és az egész ház rendezettebbnek és frissebbnek tűnik.
2: Néha egy kis felújítás nem csak a tárgyakat, hanem a hangulatunkat is megújítja, és egy gondosan lefestett kerítésben benne van az odafigyelés és a törődés is. Ez volt a Színes Percek, ahol ma a régi fémkerítés kapott új életet és új színt.
1: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor. Alapoktól a befejezésig.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
0: A Ludasi Gulyáscsárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit, házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
2: Ez volt a reklám.
3: Honda Rádió.
4: Hit music.
3: Panda Rádió.
5: Illatok, ízek, hagyományok. A konyha lelke a fűszer. Ez a fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika 100% hazai alapanyagból. Hagyomány és minőség minden.

0: Csipetben.
1: Erős, illat, karakteres íz és évszázadok történelme a szegfűszeg a világ egyik legismertebb fűszere. Most egy igazán különleges fűszerről beszélgetünk, már az illata is azonnal felismerhető, és elég belőle egy kevés, mégis nagyon karakteres ízt ad.
2: A szegfűszeg valójában egy trópusi fa szárított virág bimbója, már több mint 2000 éve ismerik és használják.
1: De honnan származik eredetileg? Az indonéz szigetekről származik, régen annyira értékes volt, hogy a fűszerkereskedelem egyik legfontosabb kincsének számított.
2: A középkorban a szegfűszeg Európában is nagyon keresett lett, hosszú hajóutakon szállították és sokszor aranyárban mérték.
1: De mire használjuk a szegfűz? Forralt borhoz, teákhoz, kompótokhoz és húsételekhez is.
2: Sokan főként a téli ünnepekkel kapcsolják össze, mert a fahéjjal együtt igazi karácsonyi hangulatot idéz.
1: A népi hagyományokban nem csak fűszerként ismerték, erős aromája miatt sokféle házi praktikában is szerepelt.
2: A szegfűszegből általában kevés is elég, ha túl sok kerül egy ételbe, nagyon domináns lehet az íze.
1: Régen sok helyen narancsba szurkálták a szegfűszeget, ez nem csak illatos dekoráció volt, hanem az ünnepi hangulat része is.
2: Amikor kint hideg téli este van, a konyhában forra tea, fahéj és szegfűszeg illata tölti meg a levegőt, és az egész lakás meghitté válik.
1: Vannak fűszerek, amelyek nem csak ízt, hanem hangulatot is adnak, és a szegfűszeg pontosan ilyen meleg, karakteres és időtlen. Ez volt a Fűszerpercek, ahol ma a világ egyik legillatosabb fűszerével ismerkedtünk meg.
0: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet íze, gondosan feldolgozva.
3: A szomorú fűzön átszitáló holdfény, lemossa tiszta arcodról a bűn, és még a lelked elszalajtod egy bolond idő.

0: kis lassan lefekszene.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fonda Rádió.
6: A biztosítási percek támogatója a DD Or biztosító, mert az élet kiszámíthatatlan, de a biztonságérzése megfizethetetlen. Otthon, autó, család vagy jövő, a DD Or biztosító ott van, amikor igazán fontos. Most egy olyan témáról beszélgetünk, amelyről sok embernek határozott véleménye van. A biztosításról. Van, aki szerint nélkülözhetetlen, mások pedig úgy gondolják, úgy sem történik semmi, pedig az élet sokszor kiszámíthatatlan, és sokan csak akkor érzik igazán a biztosítás jelentőségét, amikor már megtörtént a baj. Sokan azért kötnek biztosítást, mert nagyobb biztonságban érzik magukat. Lakás, autó, utazás, egészség, életbiztosítás. Ezek mind segíthetnek váratlan helyzetekben. A biztosítási perceket a DD Or biztosító

0: Rádió.
1: Vajon mit tartogat ma az égbolt? Napsütést? Esőt? Vagy egy különleges természeti jelenséget? Ez az időjárás természeti érdekességgel rovat a Tisza hangjában. A rovat támogatója a Zentai Bauplast PVC nyílászárók gyártója, ahol modern, többkamrás PVC ablakok és ajtók készülnek. A Bauplast méretregyártást és szakszerű beépítést is vállal. Zenta, Dózsa György utca 34. Telefon 064-642-2045. Bauplast. Érezhető különbség.
2: A mai napon Banátban és Szerémség keleti részén változóan felhős, míg Bácskában és Szerémség nyugati részén napos idő várható. Erős északnyugati szél fúj, amely időnként viharos erejű is lehet. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A mai természeti érdekességünk pedig, hogyan alakul ki a szivárvány, erről fogunk beszélni. A szivárvány egyik legszebb természeti jelenség, és talán az egyik legvarázslatosabb is. Most egy olyan természeti csodáról beszélgetünk, ami szinte mindenki szeretne.

0: látni a szivárványról, mert amikor megjelenik az égen, az ember egy pillanatra mindig megáll és ránéz.
1: A szivárvány tulajdonképpen a napfény és az esőcseppek különleges találkozása. A fény megtörik és visszaverődik az apró vízcseppekben.
0: De hogyan alakul ki, amikor süt a nap, de közben esőcseppek vannak a levegőben, a napfény szétesik különböző színekre, így jelenik meg a szivárvány hétfő színe.
1: A legismertebb színek a piros, a narancs, a sárga, a zöld, a kék és az ibolya.
0: És igen, Zenobia, a színeket pont sorrendben mondtad. És mióta létezik a szivárvány? A szivárvány gyakorlatilag amióta van légkör és víz, napsütés a Földön létezik, vagyis már évmilliók óta megjelenik az égen.
1: Régen sok nép misztikus jelenségnek tartotta, voltak akik égi hídnak képzelték, mások szerint szerencsét hozott.
0: Néha dupla szivárvány is kialakulhat, ilyenkor a második halványabb év a fény többszöri visszaferődése miatt jelenik meg.
1: És miért nem tudjuk elérni? A szivárvány valójában optikai jelenség, ezért hiába indulnánk el felé, mindig távolinak tűnik.
0: Sokszor egy nyári zápor után jelenik meg legszebben, amikor a nap már újra késült, de a levegő még tele van apró vízcseppekkel.
1: Igen, amikor eláll az eső, a felhők között lassan kibukkan a nap, és egyszer csak ott ragyog a szivárvány az égbolt felett. Talán azért szeretjük ennyire a szivárványt, mert mindig emlékeztet arra, hogy a vihar után újra kisüthet a nap. Ez volt az időjárás természeti érdekességgel, ahol ma az égbolt egyik legszebb csodájáról beszélgettünk.
2: Ennyi volt az időjárás természeti érdekességgel rovatunk. Támogatunk a Zentai Bauplast PVC nyilászárók gyártója, ahol az ablakok, ajtók mellett árnyékolás technikai megoldások széles választéka is megtalálható. A Bauplast célja, hogy ügyfeleinek ne csupán egy terméket, hanem hosszú távú komfortot, energiahatékonyságot és biztonságot biztosítson. Telefon 064 642 2044. Magyarországon a Bauplast nyilászárói webshopon keresztül is elérhetők. www.bauplasthungary.eu. Bauplast. Megbízható védelem az otthonodnak minden évszakban.

A programajánló támogatója a Martonosi Remény Catering, ahol mindig vár egy finom menüebéd, egy frissen sült pizza vagy egy ízletes rostélyos. Martonos, Tenkovszka 1303-2465-364. Kedves hallgatóink, ezúttal is különleges élmények várják Önöket Magyarkanizsán. Május 29-én pénteken 19 óra 30 perctől a Művészetek Házában érkezik az utolsó májusi moziest. Star Wars, a Mandalóri és Grogu, a legendás mandalóri fejvadász, Din Djarin és Grogu eddigi legizgalmasabb kalandjára indulnak. Fantasy, sci-fi, galaxisokon átívelő történet, magyar nyelvű szinkronnal. A belépő jegy 450 dinár, jegyértékesítés és helyfoglalás május 28-ától. Május 30-án, szombaton 18 órától a Tricikli Fesztivál alatt egy különleges dokumentumfilm várja a közönséget. Színház Sárból. A vajdasági Tanya Színház múltjáról, jelenéről és különleges világáról szóló film nem csak a színházról mesél, hanem közösségről, identitásról és a szabad alkotás öröméről is. A belépés díjtalan. A vetítés előtt 17 óra 15 perctől beszélgetés az alkotókkal, K. Kovács Ákossal és Oláh Tamással az udvari pavilon alatt. Június 11-én pedig egy igazán kreatív kiállítással zárják az évadot a Dobó-Tihamér képtárban. Szakkör, közösség, kézművesség, horgolás, bútorfestés, makramé, gyöngyfűzés, naturkozmetika és számtalan különleges alkotás várja az érdeklődőket. A megnyitón közreműködik a Zentai Rózsafa népzenei együttes is, és már elindult az aszakkör 2026/2027-es jelentkezése is. 30 különböző szakkör közül választhatnak az érdeklődők, a bútorfestéstől a mézes kalácskészítésen át egészen a kalligráfiáig. Jelentkezési határidő június 14-e. Információ 063-545-293. A programajánlót a Martonosi Remény Catering támogatta, ahol a finom ízek, a családias hangulat és a hatalmas pizza választék minden nap várja Önöket. Martonos, Tenkovszka 1306-2465-364. Szóval programból most sincs hiány. Kapcsolódjatok ki, töltődjetek fel és élvezzétek a nyári programokat.

És már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban, de a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
3: Ez volt a reklám.

0: 10 óra.
1: PVC nyilázárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Befejeződött a Horgosi Kárász Karolina általános iskolában zajló munkálatok első fázisa. Az elmúlt hetekben a tornaterem öltözőit és tusolóit újították fel. A fejlesztések a tartományi oktatási titkárság támogatásával valósultak meg, mintegy 3,7 millió dinár értékben. A tervdokumentációk elkészítését is a tartományi oktatási titkárság támogatta, majd a 2025-ös év sikeres pályázásának köszönhetően most az iskola öltözői és a zuhanyzó újult meg teljesen. A beruházás értéke 3,7 millió dinárt tett ki, a tartományi oktatási titkárság 90 projektet támogatott tavaly. A Horgosi Általános Iskola a közeljövőben tovább szeretné folytatni a munkálatokat, akkor az emeleti rész illemhelyeit újítanák fel. Idén is pályázott a tartományi oktatási titkárságnál az intézmény, amelynek eredményhirdetésére pár héten belül sor kerül. Vasárnapig tart a száj és fogak egészségének hete, amelyet minden év május 3. hetén rendeznek meg Szerbiában és Magyarországon egyaránt. A kampány célja a prevenció és a szájhigiéniai fontosságnak tudatosítása. Az idei akció szlogenje: egészséges fogak az egészséges mosolyért. A száj- és fogsérülések világszerte körülbelül 1 milliárd embert érintenek, és a 12 év alatti gyermekek körében 20%-os gyakorisággal fordulnak elő. A Szerbiában 2019-ben végzett országos kutatás eredményei szerint a lakosság 57,8%-a naponta többször mos fogat, míg a 15 és 24 éves fiatalok körében ez az arány eléri a 75,1%-ot, ami javulás a 2013-as felméréshez képest. A szerb kormány módosította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó mértékét, így az eddigi 25%-os kedvezmény helyett már csak 20%-os csökkentés marad érvényben május végéig. A Danas által megszólított szakértők szerint a döntés hátterében az állami költségvetés növekvő terhei és a hiány emelkedése áll, miközben jelentés forrásokra van szükség. Az Expo 2027 beruházásaihoz is. A változás miatt már péntektől, azaz mától emelkedhet a benzin és a gázolaj ára a szerbiai kutakon. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az üzemanyag drágulása további inflációs nyomást okozhat. Először a szállítási költségek emelkedhetnek, ami később a mezőgazdasági termékek és más fogyasztási cikkek árában is megjelenhet. A szerbiai infláció áprilisban éves szinten 3,3% volt, de az elemzők szerint az év végére meghaladhatja a tervezett 4,5%-os felső határt.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon száraz napos körülményekre számíthatnak a közlekedők.

0: Elvétve fordulhatnak elő futó záporok, amelyek környezetében átmenetileg nedves útviszonyok adódhatnak. Napközben sokfelé megélénkül, felerősödik az északi északkeleti szél, emiatt romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
0: Bánátban és Szerémség keleti részén változóan felhős, míg Bácskában és Szerémség nyugati részén napos idő várható. Erős északnyugati szél fúj, amely időnként viharos erejű is lehet. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 180, Zentánál 200.
2: De a megbízhatóság nem. Az orvos-meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég, amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
0: Ma is fokozódó melegedés fogja meghatározni a humán meteorológiai helyzetet. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés, keringési problémák alakulhatnak ki. A melegfrontra, melegedésre érzékenyeknél migrénes fejfájás, gyulladásos, valamint mellkasi panaszok jelentkezhetnek. Sokaknál előfordulhat fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság. Az elvétve előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. SD Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. SD Cable Family paketi. stcable.tv.
4: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Kocincs velünk a következő 30-ra! Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem! Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi és még elképesztően sok fellépő. Jóbor, jó zene a domtéren is. Szegeden a legjobb! Magyarország között! Infók, programok, helyszínek szegediborfesztivál.hu.
5: Ez volt a

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Proleće i 1. maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből family csomagok. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: baš moju onu četiri konja debila. Šopaj, šopaj. Šopaj, šopaj, pa.
1: Čepaj, čepaj, čepaj, čepaj. Reklam.
2: Fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka Fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i Fontana Premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
3: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
1: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Ez volt a reklám.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Befejeződött a Horgosi Kárász Karolina általános iskolában zajló munkálatok első fázisa. Az elmúlt hetekben a tornaterem öltözőit és tusolóit újították fel. A fejlesztések a tartományi oktatási titkárság támogatásával valósultak meg, mintegy 3,7 millió dinár értékben. A tervdokumentációk elkészítését is a tartományi oktatási titkárság támogatta, majd a 2025-ös év sikeres pályázásának köszönhetően most az iskola öltözői és a zuhanyzó újult meg teljesen. A beruházás értéke 3,7 millió dinár tett ki, a tartományi oktatási titkárság 90 projektet támogatott tavaly. A Horgosi Általános Iskola a közeljövőben tovább szeretné folytatni a munkálatokat, akkor az emeleti rész illemhelyeit újítanák fel. Idén is pályázott a tartományi oktatási titkárságnál az intézmény, amelynek eredményhirdetésére pár héten belül sor kerül. Vasárnapig tart a száj és fogak egészségének hete, amelyet minden év május 3. hetén rendeznek meg Szerbiában és Magyarországon egyaránt. A kampány célja a prevenció és a szájhigiéniai fontosságnak tudatosítása. Az idei akció szlogenje: egészséges fogak az egészséges mosolyért. A száj- és fogsérülések világszerte körülbelül 1 milliárd embert érintenek, és a 12 év alatti gyermekek körében 20%-os gyakorisággal fordulnak elő. A Szerbiában 2019-ben végzett országos kutatás eredményei szerint a lakosság 57,8%-a naponta többször mos fogat, míg a 15 és 24 éves fiatalok körében ez az arány eléri a 75,1%-ot, ami javulás a 2013-as felméréshez képest. A szerb kormány módosította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó mértékét, így az eddigi 25%-os kedvezmény helyett már csak 20%-os csökkentés marad érvényben május végéig. A Danas által megszólított szakértők szerint a döntés hátterében az állami költségvetés növekvő terhei és a hiány emelkedése áll, miközben jelentés forrásokra van szükség. Az Expo 2027 beruházásaihoz is. A változás miatt már péntektől, azaz mától emelkedhet a benzin és a gázolaj ára a szerbiai kutakon. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az üzemanyag drágulása további inflációs nyomást okozhat. Először a szállítási költségek emelkedhetnek, ami később a mezőgazdasági termékek és más fogyasztási cikkek árában is megjelenhet. A szerbiai infláció áprilisban éves szinten 3,3% volt, de az elemzők szerint az év végére meghaladhatja a tervezett 4,5%-os felső határt.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon száraz napos körülményekre számíthatnak a közlekedők, csak elvétve fordulhatnak elő futó záporok, amelyek környezetében átmenetileg nedves útviszonyok adódhatnak. Napközben sokfelé megélénkül, felerősödik az északi északkeleti szél, emiatt romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: Bánátban és Szerémség keleti részén változóan felhős, míg Bácskában és Szerémség nyugati részén napos idő várható. Erős északnyugati szél fúj, amely időnként viharos erejű is lehet. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 180, Zentánál 251 cm magas.
3: mert az időjárás változik. De a megbízhatóság, pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég, amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
4: Ma is fokozódó melegedés fogja meghatározni a humán meteorológiai helyzetet. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés, keringési problémák alakulhatnak ki. A melegfrontra, melegedésre érzékenyeknél migrénes fejfájás, gyulladásos, valamint mellkasi panaszok jelentkezhetnek. Sokaknál előfordulhat fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság. Az elvétve előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulásra.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. SD Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. SD Cable Family paketi. stcable.tv.
0: Illatok, ízek, zene és borélmények várják Önöket a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon, május 22-én és 23-án Magyar Kanizsán a Kisparkban. A rendezvény ünnepélyes megnyitója pénteken 16 órakor kezdődik. Kiváló borászatok mutatkoznak be, szakmajszter borászat, dukai borászat, bálint pincészet, brinza borászat, dibonnés borászat, klinocski vín borászat, tiszakóp hungarikum és podumkordisz borászat. Kézműves sörök, finom ételek és italok széles választéka várja a látogatókat a Gasztrobalkán standjánál. Kocincsunk együtt, találkozunk a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon.
2: Ez volt

0: testrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli, az ön és családja részére. Caprioló, több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Szász. Honnan Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv

0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Befejeződött a Horgosi Kárász Karolina általános iskolában zajló munkálatok első fázisa. Az elmúlt hetekben a tornaterem öltözőit és tusolóit újították fel. A fejlesztések a tartományi oktatási titkárság támogatásával valósultak meg, mintegy 3,7 millió dinár értékben. A tervdokumentációk elkészítését is a tartományi oktatási titkárság támogatta, majd a 2025-ös év sikeres pályázásának köszönhetően most az iskola öltözői és a zuhanyzó újult meg teljesen. A beruházás értéke 3,7 millió dinár tett ki, a tartományi oktatási titkárság 90 projektet támogatott tavaly. A Horgosi Általános Iskola a közeljövőben tovább szeretné folytatni a munkálatokat, akkor az emeleti rész illemhelyeit újítanák fel. Idén is pályázott a tartományi oktatási titkárságnál az intézmény, amelynek eredményhirdetésére pár héten belül sor kerül. Vasárnapig tart a száj és fogak egészségének hete, amelyet minden év május 3. hetén rendeznek meg Szerbiában és Magyarországon egyaránt. A kampány célja a prevenció és a szájhigiéniai fontosságnak tudatosítása. Az idei akció szlogenje: egészséges fogak az egészséges mosolyért. A száj- és fogsérülések világszerte körülbelül 1 milliárd embert érintenek, és a 12 év alatti gyermekek körében 20%-os gyakorisággal fordulnak elő. A Szerbiában 2019-ben végzett országos kutatás eredményei szerint a lakosság 57,8%-a naponta többször mos fogat, míg a 15 és 24 éves fiatalok körében ez az arány eléri a 75,1%-ot, ami javulás a 2013-as felméréshez képest. A szerb kormány módosította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó mértékét, így az eddigi 25%-os kedvezmény helyett már csak 20%-os csökkentés marad érvényben május végéig. A Danas által megszólított szakértők szerint a döntés hátterében az állami költségvetés növekvő terhei és a hiány emelkedése áll, miközben jelentés forrásokra van szükség. Az Expo 2027 beruházásaihoz is. A változás miatt már péntektől, azaz mától emelkedhet a benzin és a gázolaj ára a szerbiai kutakon. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az üzemanyag drágulása további inflációs nyomást okozhat. Először a szállítási költségek emelkedhetnek, ami később a mezőgazdasági termékek és más fogyasztási cikkek árában is megjelenhet. A szerbiai infláció áprilisban éves szinten 3,3% volt, de az elemzők szerint az év végére meghaladhatja a tervezett 4,5%-os felső határt.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon száraz napos körülményekre számíthatnak a közlekedők, csak elvétve fordulhatnak elő futó záporok, amelyek környezetében átmenetileg nedves útviszonyok adódhatnak. Napközben sokfelé megélénkül felerősödik az északi-északkeleti szél, emiatt romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: Bánátban és Szerémség keleti részén változóan felhős, míg Bácskában és Szerémség nyugati részén napos idő várható. Erős északnyugati szél fúj, amely időnként viharos erejű is lehet. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 180, Zentánál 251 cm magas.
4: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az Orvos Meteorológia támogatója a Csókai Simon cég, Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek kiváló minőségben. Simon cég, amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
5: Ma is fokozódó melegedés fogja meghatározni a humán meteorológiai helyzetet. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés, keringési problémák alakulhatnak ki. A melegfrontra, melegedésre érzékenyeknél migrénes fejfájás, gyulladásos, valamint mellkasi panaszok jelentkezhetnek. Sokaknál előfordulhat fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság. Az elvétve előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Ez volt a reklám.
2: Dobroveče, moje dáme i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je da, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je sigurno.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Kocincs velünk a következő 30-ra. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi és még elképesztően sok fellépő. Jó bor, jó zene a domtéren is. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között. Infók, programok, helyszínek. szegediborfesztivál.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: Is this thing on? Word.

Illatok, ízek, zene és borélmények várják Önöket a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon, május 22-én és 23-án Magyar Kanizsán a Kisparkban. A rendezvény ünnepélyes megnyitója pénteken 16 órakor kezdődik. Kiváló borászatok mutatkoznak be, szakmajszter borászat, dukai borászat, bálint pincészet, brinza borászat, dibonnés borászat, klinocski vin borászat, tiszakóp hungarikum és podumkordisz borászat. Kézműves sörök, finom ételek és italok széles választéka várja a látogatókat a Gasztrobalkán standjánál. Kocincsunk együtt, találkozunk a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Proleće i 1. maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana Premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jeseni, proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
5: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi, és még elképesztően sok fellépő. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelia 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Befejeződött a Horgosi Kárász Karolina általános iskolában zajló munkálatok első fázisa. Az elmúlt hetekben a tornaterem öltözőit és tusolóit újították fel. A fejlesztések a tartományi oktatási titkárság támogatásával valósultak meg, mintegy 3,7 millió dinár értékben. A tervdokumentációk elkészítését is a tartományi oktatási titkárság támogatta, majd a 2025-ös év sikeres pályázásának köszönhetően most az iskola öltözői és a zuhanyzó újult meg teljesen. A beruházás értéke 3,7 millió dinár tett ki. A tartományi oktatási titkárság 90 projektet támogatott tavaly. A Horgosi Általános Iskola a közeljövőben tovább szeretné folytatni a munkálatokat, akkor az emeleti rész illemhelyeit újítanák fel. Idén is pályázott a tartományi oktatási titkárságnál az intézmény, amelynek eredményhirdetésére pár héten belül sor kerül. Vasárnapig tart a száj és fogak egészségének hete, amelyet minden év május 3. hetén rendeznek meg Szerbiában és Magyarországon egyaránt. A kampány célja a prevenció és a szájhigiéniai fontosságnak tudatosítása. Az idei akció szlogenje: egészséges fogak az egészséges mosolyért. A száj- és fogsérülések világszerte körülbelül 1 milliárd embert érintenek, és a 12 év alatti gyermekek körében 20%-os gyakorisággal fordulnak elő. A Szerbiában 2019-ben végzett országos kutatás eredményei szerint a lakosság 57,8%-a naponta többször mos fogat, míg a 15 és 24 éves fiatalok körében ez az arány eléri a 75,1%-ot, ami javulás a 2013-as felméréshez képest. A szerb kormány módosította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó mértékét, így az eddigi 25%-os kedvezmény helyett már csak 20%-os csökkentés marad érvényben május végéig. A Danas által megszólított szakértők szerint a döntés hátterében az állami költségvetés növekvő terhei és a hiány emelkedése áll, miközben jelentés forrásokra van szükség. Az Expo 2027 beruházásaihoz is. A változás miatt már péntektől, azaz mától emelkedhet a benzin és a gázolaj ára a szerbiai kutakon. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az üzemanyag drágulása további inflációs nyomást okozhat. Először a szállítási költségek emelkedhetnek, ami később a mezőgazdasági termékek és más fogyasztási cikkek árában is megjelenhet. A szerbiai infláció áprilisban éves szinten 3,3% volt, de az elemzők szerint az év végére meghaladhatja a tervezett 4,5%-os felső határt.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon száraz napos körülményekre számíthatnak a közlekedők, csak elvétve fordulhatnak elő futó záporok, amelyek környezetében átmenetileg nedves útviszonyok adódhatnak. Napközben sokfelé megélénkül felerősödik az északi északkeleti szél, emiatt romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: Bánátban és Szerémség keleti részén változóan felhős, míg Bácskában és Szerémség nyugati részén napos idő várható. Erős északnyugati szél fúj, amely időnként viharos erejű is lehet. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 180, Zentánál 251 cm magas.
4: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem.
3: Az orvos meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek kiváló minőségben. Simon cég, amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
4: Ma is fokozódó melegedés fogja meghatározni a humán meteorológiai helyzetet. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés, keringési problémák alakulhatnak ki. A melegfrontra, melegedésre érzékenyeknél migrénes fejfájás, gyulladásos, valamint mellkasi panaszok jelentkezhetnek. Sokaknál előfordulhat fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság. Az elvétve előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Kocincs velünk a következő 30-ra. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi és még elképesztően sok fellépő. Jó bor, jó zene a domtéren is. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között. Infók, programok, helyszínek. szegedibor.hu.
2: Ez volt a

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
2: Ez volt a reklám.

0: a fényre, ínségre érezd, hogy érezd át. Érezd, hogy abszolra beszülés átjárja minden porcikád. Menj, nincs többet, ha zsúfod akarod.
1: 7 óra van.

Illatok, ízek, zene és borélmények várják Önöket a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon, május 22-én és 23-án Magyar Kanizsán a Kisparkban. A rendezvény ünnepélyes megnyitója pénteken 16 órakor kezdődik. Kiváló borászatok mutatkoznak be, szakmajszter borászat, dukai borászat, bálint pincészet, brinza borászat, dibonnés borászat, klinocski vin borászat, tiszakóp hungarikum és podumkordisz borászat. Kézműves sörök, finom ételek és italok széles választéka várja a látogatókat a Gasztrobalkán standján át. Kocincsunk együtt, találkozunk a 13. Magyar Kanizsai Bornapokon.

0: Válasz mindenre, egy dal szólt.
1: 103.5.
2: Feels good.
3: Makes me feel good.
2: It's my station. Panda Rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Why wait to say, at least I did it my way.

téren át, a szél fütyült, valami régi nóta dallamát, felkavart, ahogy vízbe hull egy kődarab, és rám talált,

0: Class. On the radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. On the radio.

0: Chic legjobb zenéjét.
1: Okay, ready? No.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

go. It ain't no country club either.